0: Airplay Radio Chart.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa I vi slušate Airplay Radio Chart.
0: Hvala.
1: Hvala.
0: Hvala.
1: Ej, mi smo